0: Köszönöm szépen! Hammond orgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Compartimos tus mejores recuerdos. Somos Ginocchio Rockstar.